0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat július 29-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma is Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Dávid Blajcsics, agrárminiszter bemutatta a mezőgazdasági szabályozások új csomagját. Vádat emeltek a Horváth Utak korábbi vezetője és a HÁK igazgatója ellen. A Vállalkozók Hangja Egyesület őszre tiltakozást jelentett be. Donald Trump, amerikai elnök, külön-külön tárgyalt Volodymyr Zelenszky, ukrán, és Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnökkel.
1: Híreink következnek.
0: Dávid Blajcsics mezőgazdasági miniszter bemutatta a mezőgazdasági szabályozások új csomagját, amelyet ezt követően társadalmi egyeztetésre bocsájtanak. A csomag részét képezi majd a természeti katasztrófák és kedvezőtlen időjárási körülmények miatt veszteséget szenvedett gazdálkodóknak nyújtandó válságtérítésekről szóló szabályozás. Külön támogatást irányoznak elő a kiskérődzők pestise miatti korlátozásokkal érintett övezetekben gazdálkodó tejtermelők számára, valamint a honos fajták megőrzésére és a minősített vetőmagok használatának ösztönzésére. Az USKOK vádiratot nyújtott be a Zágrábi megyei bíróságon 4 olyan személy ellen, akiket útkarbantartási közbeszerzések manipulálásával vádolnak. A csoport tagja többek között Josip Škorić, a Horváth Utak korábbi vezetője, valamint Silvio Csámber, a Horváth Autópályák forgalmi ágazatának igazgatója. E két személy mellett a vádirat érinti a Zágrábi Egyetem közlekedéstudományi karának nyugdíjas professzorát, valamint a forgalomtechnikai osztály vezetőjét is. Az ügyészség a csoportot vesztegetéssel, befolyással való üzérkedéssel, valamint hivatali visszaéléssel vádol. A Vállalkozók Hangja Egyesület ma kijelentette, hogy nem tűri tovább az egyes önfoglalkoztató szakemberek számára fennálló feltételek folyamatos romlását, ezért tiltakozást jelentett be őszre. Az egyes általányadózó vállalkozókat érintő bejelentett adóemelésre reagálva Bruno Samardzic, a Vállalkozók Hangja Egyesület elnöke megerősítette az egyesület szolidaritását az érintettekkel, és megjegyezte, hogy már 40 ezer aláírás gyűjtöttek össze a kormány bejelentett intézkedései elleni tiltakozásul. Azt akarjuk üzenni, elég volt, mondta Samardzic a kormánynak, kijelentve, hogy nem fogadnak el többé semmilyen további terhet, megosztottságot, vagy olyan állításokat, miszerint a többség számára semmi sem változik. Donald Trump amerikai elnök külön-külön tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel és Benjamin Netanyahu izrael miniszterelnökkel. Az ovális irodában zajló megbeszéléseken részt vett Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter is. A találkozókat követően a Fehérház szóvívője arról számolt be, hogy a megbeszélések pozitív légkörben zajlottak.
2: A 2021. januárjában kiadott liturgikus dekrétum szerint Szent Mártára, Máriára és Lázára emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 29-én. 3 alkalommal beszélnek az evangelisták a testvérekről. Az előző találkozást, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács beszéli el. Jézus tanítványai kíséretében úton volt, és betértek Betániába, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őket a házába. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta a sürgőt forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Márta és Mária a keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefogalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá, meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit, de ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között, ora et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. A második alkalom, amikor a testvérekkel találkozunk az evangéliumban, Jézus egyik legnagyobb csodája, Lázár feltámasztása. Szent János mondja el evangéliuma 11. fejezetében ezt az utolsó, legnagyobb jelet, ami mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát. A csodát leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk a testvérekkel, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangelista mondja el, hogy 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek, és a vacsorára a 3 testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy pontvaló dinárdusból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. A család későbbi sorsa a legendákban maradt ránk, ez szerint az Őshegyház elleni üldözésben az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajón tengerre bocsátották őket. A csoport tagja volt Mária Magdolna is. A hajó nem süllyedt el, hanem a keleti hagyomány szerint Ciprusnál, a nyugati hagyomány szerint Gallia partjainál száraz földet ért. Kikötöttek és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett Aix városában. Márta a város betegeit és a szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mária története megegyezik Mária Magdolna történetével. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A 13. század végén a római naptárba is áttették. Szent Mártát háziasszonyként ábrázolják, oltalmát kérték hirtelen halál, vérfolyás és pestis ellen. Figyelembe véve evangéliumi tanúságtételük jelentőségét, jelesül, hogy vendégül látták házukban az Úr Jézust, figyelemmel hallgatták tanítását, és hitték, hogy ő a feltámadás és az élet. Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy július 29-e az általános római naptárban Szent Márta, Mária és Lázár emléknapja legyen. Olvasható a 2021. január végén kiadott liturgikus dekrétumban.
3: Önök az SZ Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.